Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi. Most következő műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

0: mosolár.
1: Olyan szépek a reggelek, a napsugár, az ébredő természet, a madarak éneke, hogy mikor kel fel a nap és mikor nyugszik, az nem rajtunk múlik. De hogy mi történik a kettő között, az rajtunk áll. Azt mi dönthetjük el. Azt mondják, a boldogság semmi egyéb, csak egy jó érzés. Az az érzés, hogy érdemes élni. Hosszantartó boldogság nincsen, csak boldog pillanatok vannak. Ezeket kell megragadni, átélni, megőrizni. Vas Albert ezt írta. Mi fontos? Az élet. Semmi más, csak ez az egy. Az élet, a nyugodt és megelégedett élet, melyben az ember békét köt önmagával és a világgal, és nem vágyik sehova és semmire, még arra sem, hogy teljék az idő. Csak a boldog pillanatnak él. Az élet nem mindig azt adja, amit kérünk tőle, de gyakran ad valamit, amiről nem is tudtuk, hogy mennyire szükségünk van rá. Így formálódik a sors csendes keze alatt az emberi lélek, írta Vas Albert. Hiosithatiosz, az ókori görög filozofus pedig ezt írja. Tanulj meg örülni. Amíg örülsz, nincs időd arra, hogy másoknak bánatot okoz. Én remélem, hogy a most következő magyar nyelvű kulturális műsorommal egy kis örömet tudok szerezni a hallgatóimnak.

május utolsó vasárnapja gyermeknap. 1906-ban tartottak először gyermeknapot Budapesten, és igencsak meglepődnénk, ha egy időgép segítségével visszatérhetnénk az akkori fővárosi utcákra. Az esemény tulajdonképpen segélyakció volt az árva és rossz sorsú gyermekek javára, de mindezt olyan népünnepé kísérte, amely a korabeli beszámolók és képek tanúsága szerint megmozgatta a társadalom minden rétegét. Az adománygyűjtő persejek mellett a legelőkelőbb asszonyok ültek, az utcákon zenészek, mutatványosok vonultak, és emberek sokasága mulatott és adakozott bőkezően. Az intézményes állami gyermekvédelem az 1901-es Szél Kálmán miniszterelnök nevével fémjelzett gyermekvédelmi törvényekkel született meg Magyarországon. A törvény nemzetközi összehasonlításban is igen korán, többek között arról rendelkezett, hogy a hatóság által elhagyottaknak nyilvánított 7 éven aluli gyermekek védelme és ellátása az állam feladata. Valami elindult ekkor, hiszen pár év múlva, 1906-ban megalakult a gyermekek jólétének előmozdítására hivatott szervezet, az Országos Gyermekvédő Liga is, gróf Édesszán Gyulai Lipót vezetésével, aki nem csak az arisztokrácia, hanem az egész magyar társadalom közismert és népszerű alakja volt. A város forgalmas pontjain elhelyezett gyűjtőpontokon nem egyszer a legmagasabb társadalmi réteghez tartozó hölgyek várták az adományokat. A gyűjtési akcióhoz a kereskedők mellett a művészvilágot is sikerült megnyerni, akik a gyermekünnepre színházi előadásokat szerveztek a kabaréktól egészen az operaházi díszelőadásig. A gyermeknap szokása a későbbi években is megmaradt változó dátummal, de mindig a tavaszi hónapokban, április vagy május során tartották. Az adományokra mindig szükség volt, hiszen a boldog békeidők után hamarosan jött a háború, majd a forradalmak, Trianon és az 1920-as évek gazdasági válságának évei. Az Országos Gyermekvédőliga nagyon sok nélkülöző gyereken segített azokban az években, amikor az emberek nagy része nélkülözött. Évről évre megmozdult a város ezekre a kétnapos gyűjtésekre. 1938-ban arról szóltak a híradások, hogy immár 127 helyen állított fel gyűjtőhelyet az Országos Gyermekvédőliga Budapest szerte. Az utolsó hagyományos gyermeknapot 1943-ban tartották. A háború utáni pár évben még felelevenítették, de 1950-től végleg feledésbe merült ez a régi, szép hagyomány, mely valaha évtizedeken át évről évre lázban tartotta a várost. Ezután már csak az iskolákban emlékeztek meg róla, kirándulásokat szerveztek, és kisebb-nagyobb ünnepélyeket rendeztek.

Az 1950-es és 60-as években gyermeknapokon az iskolában szabadtéri játékokat, versenyeket rendeztek. Kaptak a gyerekek csokoládét, fagylaltot, vattacukrot. Kirándulásokat szerveztek, számháborús díval egybekötve. Amelyik szülőnek lehetősége volt rá, elvitte a gyerekeit a budapesti vidámparkba, az állatkertbe vagy a nagy cirkuszba. Mi régen nem tárgyakat kaptunk ajándékba, hanem élményeket, amelyek egész életünkben elkísérnek. Ezek az izgalmas, vidám, örömteli napok és élmények jobban beégtek az agyunkba, mintha babát, autót vagy más drága játékot kaptunk volna. Az iskolai vidám események, a közös családi élmények mindennél többet értek. Ezek váltak az igazán maradandó emlékekké, melyeket örökre a szívünkben hordunk.

Erich Kästner írta, hogyan neveljen valaki jól gyermeket, amikor ő maga sincsen megnevelve. Mert a gyermekeket csak példaadással, saját élete példájával nevelheti az ember. A szülő maradjon mindig hiteles. Akkor nevelnek boldog gyermekeket, ha ők is elégedettek és boldogok. Ahol a szülők folyton elégedetlenek, a tökéletességre törekszenek, mindig a többre, jobbra, nagyobbra vágynak, a gyermekük sem lesz soha elégedett sem önmagával, sem a sorsával. Ahol a szülők az élet jó oldalát látják, megelégszenek azzal, amit az élettől kaptak, élvezni és tisztelni tudják az élet szépségeit, ahol a családban vidámság és szeretet van, ott egészséges lelkű, boldog ember válik a gyerekből. Lehet a gyerekeket könyvből nevelni, csak azt felejtik el a felnőttek, hogy minden egyes gyermekhez más-más könyv kell, írta Erich Kästner. És erre nagyon jó példa a következő történet. Ez a történet egy egypetélyű ikrekről szól. Az egyikük tántoríthatatlan optimista, aki szerint az élet igenis habos torta. A másik viszont megkeseredett pesszimista. Szüleik a fejüket csóválták, és mindkettőt pszichológushoz vitték. A szakember azt tanácsolta, hogy próbálják kiegyensúlyozni a két gyermek személyiségét. A legközelebbi születésnapjukon külön-külön szobában bontassák ki velük az ajándékaikat. A pesszimistának vásároljanak össze szebbnél szebb ajándékot, az optimistának pedig adjanak egy doboz trágyát. A szülők tartották magukat az útmutatáshoz, és feszülten várták az eredményt. Amikor bekukucskáltak a pesszimistához, hallhatták, hogy megállás nélkül zúgolódik. De ronda ez a számítógép! Fogadjunk, hogy ez a videójáték mindjárt összetörik. Ezeket utálom. Láttam már ennél nagyobb távirányítós autót is. A szülők Lábujjhegyen a másik ajtóhoz lopakodtak, és a kulcslukon át látták, hogy az ők is optimistájuk sugárzó arccal labdázik a lócitromokkal. A szüleim szeretnek, úgysem csapnak be, kuncogott. Ahol ennyi trágya van, ott egy pónilónak is kell lennie.

Részlet Vas Albert Erdőkönyve című művéből. Tudod, kisfiam, a világon nagyon sok a csalán, a tövis, a gyom. Mert az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót. És a csalán, a tövis, meg a gyom a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön. De láthatod, hogy pillangó is van azért. A sok kicsi pillangó a sok kis jóság hírét hordozza magával. És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú pillangók. Ezek a ritka, nagyon jó cselekedetek. Minél szebb és nagyobb jót teszel, annál szebb, nagyobb és színesebb pillangó száll föl a nyomában. Igyekezz, kisfiam, hogy amerre jársz, sok pillangó legyen. Ne lépj reá a csigára, hanem tedd félre az útból, hogy más se léphessen reá. És ebből újra megszületik egy pillangó. Bárki, ha bajban van, segítesz rajta, ugye? Nem baj, ha az emberektől nem kapsz érte hálát. Minden jó tettedet egy pillangó viszi hírül.

0: Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című versét Lukács István színművész adja elő.
1: Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek. Szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég s föld és minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek.

Egy megható igaz történet. Egy 16 éves fiú külföldre utazott. Mikor visszajött, a repülőtéren édesanyja örömkönnyekkel várta. Átölelt a fiút olyan erősen, ahogy csak tudta, mert nagyon hiányzott neki. Erre azt mondta a fia: Mama, tudom, hogy szeretsz, de blamálsz engem, ha ennyi ember előtt ölelgetsz, mintha kisgyerek lennék. Nagyon megbántotta ezzel az édesanyját, aki azt gondolta, a fia nem örül viszont látni őt. 6 évvel később a fiú ismét külföldre utazott. Ekkor már 22 éves volt, de édesanyja mégis kikísérte a repülőtérre, hogy elbúcsúzzon tőle. Ám ezúttal nem ölelte át a fiát, hanem elfordult és sírva mondta neki: Vigyázz magadra, fiam! Mikor a fiú visszatért, édesanyja már nem volt a repülőtéren. Amint hazaért, egy levelet talált a mamájától egy csokor virág mellett. Kíváncsian nyitotta ki és olvasta végig. Mikor végére ért, sírva esett össze, mert élete legrosszabb pillanata volt. A levélben ez állt: Fiam, mikor 6 évvel ezelőtt átöleltelek, az örömtől sírtam. De amikor ezeket a sorokat olvasod, én már a temetőben leszek. Sírtam, mikor a második utazásodnál hátat fordítottam neked, mert nem akartalak blamálni az ölelésemmel. Pedig tudtam, hogy utoljára látlak téged, mert már akkor súlyos rákbeteg voltam. Minden percet veled akartam tölteni, amíg itthon voltál. Boldog voltam, ha átölelhettelek, ha közelségedet éreztem. Sokat szenvedtem nagyon, de nem mondtam, mert nem akartam gondot okozni neked. Nehéz volt a sorsom, de ha rád néztem, boldogság öntött el a szívemet, és szépnek láttam a világot. Te érted éltem. Egyetlen vágyam volt, hogy téged elégedetnek és boldognak lássalak. Nagyon szeretlek, és mindig a közeledben leszek. Isten óvjon és vigyázzon rád. Szerető édesanyád.

miért rosszak az emberek? Kérdezte a kisfiú. Megfordultam, és csodálkozva ránéztem. A fiú mögöttem állt, és kíváncsian bámult rám. Nem ismertem. Honnan veszed, hogy az emberek rosszak? Mondtam. Még nagyon kicsi vagy. Honnan veszed ezt? Anyukám mondta, válaszolt a fiú. Ő mondta, és neki mindig igaza van. Elgondolkodtam. Vannak rossz emberek, igen, mondtam aztán. De tudod, milyen sok ember él a földön? Olyan sok, mint a virágok a réten. Láttál már virágos rétet? Van ott szép, illatos virág, és van kellemetlen szagú is. Van ott szúrós, ragados növény is, és van, amelyiknek az érintése olyan, mint a sejem. Ilyenek az emberek is. De még a szúrós emberek se rosszak igazán, csak nem mernek jók lenni. A kisfiú két tenyere közé fogta arcát. Mókás volt így, ahogy töprengett szavaimon. De hát, jónak lenni nem olyan nehéz dolog, mondta. Vagy mégsem?

Nekik is fáj, csak nem beszélnek róla. De az emberek nem igazán rosszak, csak akkor lesznek rosszak és gonoszak, ha nem szeretik őket. A kisfiú nézett rám, és azt mondta, nem hiszek neked. Te meg akarod védeni a rossz embereket, pedig ők azok, akik nem vigyáznak magukra, és akik nem akarnak jók lenni. Hiába vagy felnőtt, te nem tudsz semmit az emberekről. Én, ha felnövök, jó leszek. Egyszerűen azért, mert jó akarok lenni. És rászólok majd magamra, ha rosszaságon töröm a fejem. És tudom, hogy a ruhámat anyukámnak kell kimosnia, és ezzel gondot okoztam neki. Ezért legközelebb már nem ugrálok a pocsolyában. De én tudom, hogy rossz voltam, pedig anyukám nem is mondta. A rossz emberek pedig nem tudják. Meglepődve álltam. A fiú pedig elköszönt tőlem. Előtte még ennyit mondott. Bácsi, ha legközelebb egy kisfiú kérdez tőled valamit, inkább azt mondd neki, hogy nem tudod. És elment. Egy picit haragudtam erre a kisfiúra, de aztán mire hazaértem, már rájöttem, hogy igaza volt. Bizony, van, hogy a gyerekek bölcsebbek, mint a felnőttek.

Gyermekeknek szóló mesém címe a kis nyírfa. A parkban egy kis nyírfa állt. Fiatal zöld levelei voltak, de a nyírfa nem szívlelte a zöld leveleket. Valami különlegeset akart. Egy nap így susogott a szélben. Semmit sem szeretnék jobban, mint aranyleveleket. Amint a kívánság elhangzott, a nyírfa zöld levelei változni kezdtek. Amikor a nap első sugarai kisütöttek, a kis nyírfa úgy ragyogott, mint a színarany. Egy járókelő ámulva érintette meg az aranyleveleket, azután néhányat letépett, és betette a zsebébe. Ez szemtelenség, mondta bosszusan a kis nyírfa, de semmit sem tehetett. Később egyre több és több ember érkezett mindenfelől, és mindenki akart legalább egyet az aranylevelekből. Miért is akartam aranyleveleket? Kesergett a kis nyírfa, és nagyon boldogtalanul érezte magát. Nem gondoltam volna, hogy az emberek ilyen szívtelenek, és mind letépkedik a leveleimet, hiszen ezek az én leveleim. Miért akarják az emberek azt is birtokolni, ami a másé? És arra sem gondolnak, milyen fájdalmat okoznak nekem, ahányszor csak leszakítanak egy-egy levelet.

szél meghallotta a kis nyárfa bánatát, és gyengéden ide-oda rázogatta. És egy napon, amint az első napsugár előbújt, a zöld levelek újra megjelentek a csupasz ágakon, és a kis nyírfa soha többé nem vágyakozott aranylevelekre. Nagyon örült a zöld leveleinek, büszkén, elégedetten és nagyon boldogan hajlongott, amikor arra járt a kedves, jóságos szél.

Juhász Gyula írta. A lélek hőmérője a könyv. Mondd meg, mit olvasol, s megmondom, mi vagy. Megmondom, mi az akaratod, célod, vágyad, álmod. Mark Twain szerint az a gyerek, amelyik könyveket olvas, később gondolkodni is fog. Az az ember, amelyik nem olvas könyveket, semmibe sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.

Egy kínai közmondás szerint, ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. Ha terved egy életre szól, embert nevel.

Nagymamám mondta, maradj mindig hű magadhoz, maradj mindig őszinte, még akkor is, ha sokszor bántanak érte. És ne feledd el sosem, hogy csak amit szívből csinálsz, az érinti meg a szíveket, és csak ami a lelkedből jön, az jut el a lelkekig.

Ulmi Magyar Kultúregyesületünk 2026. május havi műsor tervéből. Május 31-én vasárnap gyülekezeti találkozó a Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet tagjaival. A találkozás délelőtt 11 órakor lesz a Münster bejárata előtt, utána városnézés, közös ebéd a bárfűszerétteremben, és 15 órától az Ulmi Magyar Kultúregyesületben református istentisztelet és gyermekistentisztelet lesz, utána szeretett vendégség.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, békés, nagyon szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.